go jó éríske, meiden a reisna ins Balpin fanó. Is ma chu kesla le a óhí mar agus chunnnehil anrá, War chun bochlí na cólacht a tobnar a vichte he kaú.